0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the gramophone radio.
2: Mintha sötét szemüveget viselne, olyan kevés fényt ad a kiöregedett izzólámpa.
3: Cserélje ki! Sugárzó fényű új Tungsram izzólámpára.

egyik a pár, az a Turulmadárra, ott van Budapest. Ahol a sárga villamosok járnak, s a boltok bezárnak, ott van Budapest. Ahol vasárnap rám az oktogonon vár a babám, ahol a zserba bóba bóba bóba jár a mamám, ahol az ember felmászik a fára, s a Turulmadárra, ott van Budapest.

verse a másik a fára, s a turul madára, ott van Budapest. Ahol a sárga villamosok járnak, s a boltok bezárnak, ott van Budapest. Ahol vasárnap rám az oktogonon vár a babám, s ahol a zserba bóba, bóba, bóba jár a mamám, ahol az ember felmászik a fára, s a turul madára, ott van Budapest.

0: Achtung, hier ist Alfred Braun auf Welle Odeon. Sie hören von mir ein Märchen vom Rhein. Text von Karl Wilczynski, Musik von Rollins. Begleitung Dajos Spila.
1: A reggeli hűvös idő lassan felenged, és a nép áltatosan felel az intonációkra a Minden Szentek litániájában. A jelentések szerint 36 bíboros, 500 érsek és püspök, és mintegy 200 ezer zarándok érkezett jött Rómába a szűzanya tisztelőinek erre az örömünnepére. Ők képviselik itt Krisztus földi helytartója körül azt a 400 millió katolikus, azt a több millió más keresztény, akik gyermeki szeretetük meleg érzésével és odaadó áhítatával tekintenek föl a mennyországnak királyné asszonyára. Lélekben itt érezzük őket valamennyit, különösen titeket, kedves testvéreim, akiket elválaszt Rómától az erőszak vasfüggönye.

udodit locum drago, itt a láncid előtt. Na gyorsan mondd meg, hogy mit kívánsz, azt

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Rádió Budapest 1. A legkedvesebb íróm sorozatban Schöpflin Aladár írását olvassuk fel Babits Mihályról.

0: Mert kislányom a bababőrét vazenol védi a kiszáradás és a baktériumok ellen. Ez pótolja a bőrben az elveszett víranyagot. Ami kisebb volt, vazenol krémmel és olajjal ápoltam.
1: Anyukám, nincs az én babámra is, ő is mocsőbe.
2: A következő ének, szegény magyar hazám, énekli Mrs. Reha, Mrs. Gajdos, Mrs. Draski, Mrs. Nimenfra, Mrs. Jelenfi és Mr. Gajdos. A 1940-es év, új év.

Ott, de hét napig most búsulok utána. Egy hétig tart, még ezt az ügyet kiheverem. Így sokáig eddig senki másért nem gyötört a bánat. Holnap már reggel 8-kor kezdem a busulást. Rémes éjszakám lesz, egész ilyen forgolódom én. De aztán lesz nekem

Oda az egész hetem, nem jó ez így szívem, nem lehet így komoly dolgot elintézni levélben. Nem volt ez korrekt dolog, remélem jól tudod, vártál volna még egy napig, ameddig én szakítok. Hibajt még nálam nem okozott a szerelem, szörnyű állapot, de hét napig most búsulok utána. Egy hétig tart még ezt az ügyet, kiheverem. Így sokáig eddig senki másért nem gyötört a bána. Holnap már reggel 8-kor kezdem a busulást. Rémes éjszakám lesz, egész éjjel forgolódom én.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Minden órában Orion Rádió.

walk in a shade with those blues on parade.

van, aki bevallja, van, aki tagadja, de az is akarja, sőt. Apám is azt mondta, jó vagyunk havonta, de legjobb naponta, sőt. Én is ezt csinálom 10 éve, maga is rájön még az ízére, arra, hogy van, aki bevallja, van, aki tagadja, de az is akarja, sőt.

szabad nép az elnyomatásban is a magyar népért, a jó békéért harcolt. Szabad lett a magyar nép, és vele együtt a szabad nép. Azóta is törhetetlen erővel a demokráciáért harcol. Mindenről tudósít, tudósokról, művészekről, sportolókról, parasztok látogatásáról a gyárakban, munkások segítségéről a falvakban. Szabad nép növeli a dolgozó nép erejét. A dolgozó nép növeli a szabad nép erejét.

tehát opera következik. A Rigoletto-ból az Asszony ingatag című áriát énekli Pataki Kálmán kabara énekes, az operaház tiszteletbeli tagja helyett, a már többször előfordult kis elírás folytán Petes Ferenc.

Hölgyeim és uraim, egy kis ismertető előadást fogok tartani Kínáról. Tudvalevőleg Kína a kultúra őshazája. Állítólag ott már akkor is voltak végrehajtók, amikor mi, európaiak, még a fákon mászkáltunk. Egy időben elmaradtak Európától, de most már rohamléptekben követnek minket. A kínaiak általában sárgák, de jó magam is az voltam, amikor egy kínai pilótával felrepültem. Már indulóban voltunk, amikor odaszóltam a pilótának. Kérem, nagyon óvatosan tessék vezetni, először ülök repülőgépen. Azt mondja ő, hogy ne tessék kérem félni, óvatos leszek, én is ma vezetek először. Kínában imádják a sportot, ennek tulajdonítható, hogy végtelenül rugalmas emberek. Megismerkedtem két kitűnő bajnokukkal, akik most a japán-kínai háborúban, mint kémek teljesítenek szolgálatot. Legutóbb mind a ketten egy tehénbőrbe varratták be magukat, hogy szépen legelészve a mezőn át megközelítsék és kikémleljék a japán vonalat. Minden baj nélkül el is érték volna a céljukat, de utolsó percben a hátul bevart Csing felkiáltott. Csang, meneküljünk! Mire Csang izgatottan kérdezte, mi az, jön az ellenség? Az nem, de jön a bika. Tőlük ered a ma már világszerte ismert kecseszkecsken nevű szabad stílusú birkózás, amely abból áll, hogy két mit sem sejtő embert egymásnak engednek, és az győz, akinek a végén több füle marad. Ha mindkettőnek mindkét füle hiányzik, akkor a mérkőzés döntetlen. Kedvelt kecseszkecskenfogás például ez. Az ellenség két lábát hátul a nyakszirke alatt diszkrét mastiba kötjük. Jobb kezét a hasán áthúzva a bal hóna alá rakfoljuk, és bal kezének hüvelykujját a jobb fülébe nyomjuk. Nem árt, ha közben az egész testet egy kicsit guvrírozzuk. A küzdelem végén a két birkozó félre söprik, és ezt a tipikus kínai dalt éneklik. Kínában még az az ősi szokás, ha szerelem bajt okoz, régen rossz, s véget vet az életének, féltékeny, ha más fogja csak a kezét. Egy pillanat s levágja ő saját fejét. Ott Pekingben, sárga kis ingben, fut a mandarin ides oda, mert a kis csunk csunya őt már rég csalja, a szép Li Hunggal, s ez a baja. Kését köszönülteti meg egy kulival, a csúcsal ő meghal. Jaj, de buta vagy, hát kacsincs te, a kis csincsire, a kora csunk csúnya,

és itt köszörülteti meg egy kulival, ha csúcsol, ő meg hal, jaj, de buta vagy, hát kacsincs te, a kis csincsire, akkor a csúcsunya.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: A Royal Kávéház étterme, sörözője a környék legszebb helységei. Híres konyhája magyaros vendégszeretettel várja önöket. A Brunowski kert csodásan szép parkjában hangulatos zene mellett jól szórakozik mindenki. Kiváló italok, étel és hal különlegességek halászli állandóan. Szolíd árak, minden este cigányzene. Kellemesen, olcsón szórakozni, uzsonnázni, vacsorázni a Brunowski kertben, a Royal Kávéház éttermében, kertjében lehet. Esküvőre és egyéb alkalmakra külön termek, asztalrendelés telefonon. Az Újpest Rákospalai Palotai vasútállomással szemben közlekedés a Berni tértől a 90-es villamossal.

jönne. Hogyha majd újra lát, megismer, félek, úgy néz rám, megismer, pedig jobban tenni, ha szépen köszönne. Bár úgy látom, tetszem egy kicsit, na miért nem mondja? Attól félzán elnye, én leszek minden gondja. Milyek az ölébe, vagy nézek a nézőt?

0: Napsugár tüze, virágok nektárja a méz. Rendszeres fogyasztása a gyermekek fejlődését elősegíti. A benne lévő igen nagy kalória mennyiség a dolgozók munkateljesítményét fokozza. A kimerültséget gyorsan megszünteti. Az emésztést rendben tartja, a test ellenálló erejét megőrzi. A méz valódiságát biztosítja a Zita márka. Zita védjeggyel zárolt üveg csak elsőrangú tiszta természetes mézet tartalmaz.
1: The local news of the week. At midnight Saturday, the telephones in this city will be changed to dial service and all telephone numbers will be changed. Late this week, new directories will be delivered. Here are a few important suggestions for the use of your dial telephone. Before calling any number, first secure the number from your new directory. Then remove the receiver and listen for the dial tone. It sounds like this. That tone indicates everything is ready for your call. With the receiver off the hook, dial the desired number. For example, suppose you want to dial 23650. Dial each numeral in this manner, pulling the dial around to the finger stop each time. Be sure to allow the dial to freely return to its normal position. And this is the ringing signal. If the line is busy, you'll hear this busy signal. Until Saturday midnight, please use your present directory and make your calls in the usual manner.

0: Radio D, your gramophone station.
1: Most Magyar Imre és Szigán zenekara játszik. Szent Irmai Elemér, csak egy kislány van a világon.

A mai német hadijelentés így hangzik. A Fekete-tenger északi partján és a Don középső folyásának vidékén fekvő szovjet légi támaszpontokat bombázott. Harci gép alakulatok támadásokat intéztek az arcvonal középső szakaszán, és a Vohottól keletre fekvő vidéken vasúti szállítmányok és vasúti összekötetések ellen. Erős harci gép alakulatok világos nappal gyújtó és romboló bombákkal árasztották el Moszkvát.

and the stones, but somehow I can never.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Kerékpáros! Ne dobj el pumpa tömlőjét, ha elszakad, mert a Liebling féle szabadalmazott tömlőfejjel újjáalakítható, és ha 10-szer elszakad, 10-szer megjavítható. Európai szabadalom, szaküzletekben vagy műszerészétől kérje a Liebling féle tömlőfejet.

fent leszek szerdán, a citad ellen, ugye, hogy eljön kicsi szívem. Remegve várom, hiszen imádom, szívemben nincs más, csak szerelem. Ragyog a hold majd a hegyeken, ha maga tudná, hogy szerelem. Épp ezért szerdán, a citad ellen, ugye, hogy eljön.

0: fogorvosától toldi műfogat kérjen.
1: Mintha sötét szemüveget viselne, olyan kevés fényt ad a kiöregedett izzólámpa.
2: Cserélje ki sugárzó fényű új Tungsram izzólámpára.

0: éjjel-nappal dánzene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Itt London. Jó reggelt, hölgyeim és uraim! Az angol rádió híreit adjuk a 49 méteres sáv egy hullámhosszán, a 41 méteres sáv egy hullámhosszán, a 31 méteres sáv egy hullámhosszán és a 25 méteres sáv egy hullámhosszán.

0: a meteorológiai ítélet jelenti. Várható időjárás csütörtök esti. Változó felhőket, közhelyen még kisebb eső. A magasabb hegyeken havas eső, havazás. Mérsékelt, helyenként élénkebb, északkeleti, keleti szél. A hőmérséklet fokozatosan csökken. Várható legalacsonyabb hőmérséklet ma éjjel, mínusz 1, plusz 2. A déli hatástéleken plusz 1 és 4 fok között. Várható hőmérséklet napközben 4-7 fok között. Budapesten szerdán 21 órától a hőmérséklet 3 fok volt. A tengerszint rászámított mérgyomás 773 mm. Erősen emelkedő irányzatú. Kedves hallgatóink, rövid szünet után folytatjuk műsorunkat.
1: A Szabad Magyar Rádió hívja a magyar hallgatót.

Bakkancsom régen újbál a fabotomon, egymást érik a jelvények. Az von jó, ha a nyári vasárnapokon ágyhoz jönne a Gellért egy nyápic hős, az a sok kocka turista, aki hármat gondol, ha

Radio Budapest, szervek hallgatóink, rádió közvetítést adunk a fővárosi Operett Színházban. Színre került Mária főhadnagy, nagy operett három felvonásban, hat képen. Írt a Szilágyi László, zenéjét szerzette Huszka Jenő, karnagy Endre Endő, rendező Tihanyi Vilmos. Mária, Szeretki Cita, Antónia, Ponti Hanna, Bálint, Sárdi János, Panni, Kismanyi, Krikli Tóbiás, Latabár Kálmán, Gyurátus, Járai Ferenc, Kossuth Lajos, Földényi László, Draskóci, Solti György, Báró Simonics, Pártos Gusztár, Brigitta, a felesége, Haraszti Miki, Herbert von Waldhausen, Fáj Béla, Görgei, Szent Iványi Béla, Benkő Őrnagy, Zordon Gyula, Bittentő strázsamester, idősebb Latabár Árpád, Kranc doktor Pataki Miklós.

0: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, a Balaton vízének hőfoka ma reggel Kesselnél 27 fok, Boglárnál 25, Tihanynál szintén 25, Balatonfürednél 27, Siófoknál 25, Kenesénél 24 fok volt.
1: Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
2: Tuke Rádió, Svobodna Európa. Glasot na Svobodna Bulgária.
3: Aici Rádio Europa Libere, Vocea României Libere.
4: Mówi Radio Volna Europa, Glas Volnej Polski.
5: Hlási sa vám hlas Slobodného Československa, rozhlasová stanica Svobodná Európa.

Oh, daddy, när kan man tro på kjell? Farfar sitter, oh, daddy, ugyanfogy nem leszettes kó. Oh, daddy, nézd, a dress mi testem pedig, szebb, mint Nelson Eddy. Oh, daddy, ugyanfogy nem leszettes kó. Nékem autó bundas minkel, lássa engem sok száz kincsel,

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Éljen az alkalommal! Ha Budapestre megy, kóstolja meg Gundel világhíres konyhájának főztjét, akár a Gellért szálló éttermeiben vagy sörözőjében, akár a Városligetben az állatkert mellett.

Édes rózsám, szeretsz-e? Hogyha szeret, miért nem mondod meg? Nem három alma, hatalma, nagy a szívnek hatalma, és ez ellen tenni nem lehet. Mióta szíved a szívemet összetörte, nékem keserű a császár körte, megy vagy cseresznye, mondd meg végre, szeretsz-e? Mert ez tovább így nem megy, megy, megy.

cseresznye, édes rózsám keretce, hogyha szeret, miért nem mondod meg? Nem három alma hatalma, nagy a szívnek hatalma, és ez ellen tenni nem lehet. Mióta szíved a szívemet összetörte, nékem keserű a császár körte. Megy vagy cseresznye, mondd meg végre szeretsz-e, mert ez tovább így nem megy, megy, megy.

tudom, hogy jön majd más, ki téged imád. Aki halál, vidám és mosolyog rá. Megyek és tőled

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Az ország népe sorsdöntő lépés előtt áll. Új vezetőket, új képviselőket fog választani. Mindenkinek tudnia kell, kit küldjön érdekei védelmében az országgyűlésbe. Neked is döntened kell. Ha elnyomatást, szegénységet, szenvedést akarsz, szavazz a reakcióra. De ha szabadságot, jólétet, boldogságot akarsz, akkor szavazz a nemzeti alapon álló, mindig a népért küzdő pártra, a Magyar Kommunista Pártra.

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Rádió Budapest 1 és a rövid hullám 32,88 méteren. A gong ütés 18...

mondom kereken, hogy mi a bajom, mi az, ami engem tönkretett. Elfújok valahova, ha valahol valami kis nőcs.

szőke, a sok nő rajtam, nem tudom mi ez. Csak úgy érzem, hogy na-na, ennek de rossz vége lesz. Én minden nőnek tetszem, jaj, üldöznek a nő. Hát gyönyörgöm, hogy hagyjanak már békén ők. Rendben van, elismerem, hogy a fejem meg a szemem rettentően szép. Tény, hogy a kicsi hamis alakom is csinos, na de van.

do da, pull up the gal. Színpapa, egy kettő gyere velem, éjszaka, sokkal te a szerelem. Tíz után a kapu zárul, tíz után italok áll, a lábat szedjet is mulassunk

után kulatni kell. Szép baba, egy-kettő gyere velem, éjszaka sokkal szebb a terelem. 10 után a kapu zárul, 10 után nyit a lokál. Alába szedjet, és mulassunk el.

0: A heti programot illetően azzal kezdem a megbeszélésünket, hogy a mai napra én szeretnék műsort ajánlani.
1: Tessék!
0: Az egyik a rádiózenekar adása 21 órakor a Kossuth-Adon.
1: Mi a műsor?
0: Dvorzsák Új Világ szimfóniája.
1: És mi a másik?
0: Ugyancsak a Kossuth Rádión 22 óra 30 perckor adásra kerül Mihail Ivanovics Glinkának, a nagy orosz zeneszerzőnek életregénye.
1: Helyes, tehát ma este meghallgatjuk ezeket az adásokat.
0: Igen.
1: És ezzel egyidejűleg felhívom a figyelmét arra, hogy holnap a Petőfi Rádió 19 óra 40 perckor Puccini Turándot című operáját közvetítik.
0: Ezek szerint tehát csütörtökön meghallgatjuk a Turándotot.
1: Pénteken menjünk moziba.
0: Melyik be?
1: A Fórumba. Egy új kitűnő szovjet filmet mutatnak be, a Becsületbíróságot. A film Alexander Stein forgatókönyvéből készült, és a szovjet értelmiség körében játszódik. Halljuk a tervet szombatra.
0: Szombaton menjünk el az operába, Muszorszkij Hovánc Csína című dalművéhez.
1: Helyes. És vasárnapra, ha megengedi, én ajánlok egy kedves tavaszi programot.
0: És pedig?
1: Kirándulást, egy kis túrát.
0: Hová?
1: Az Újpesti Természetbarátok Egyesülete kirándulást vezet Kevélyek és Oszolj vonalán keresztül Pomázra.
0: Remek, benne vagyok. És hol találkozunk?
1: Vasárnap reggel 7:30 Újpesten az Árpád út és Balcsi Zsinszki út sarkán. Helyes?
0: Kitűnő.
1: Na, és 17-én hétfőn?
0: Menjünk el a Városi Színház nagyzenekari estjére, Komor vezényel. Közreműködik Majnár D. Gordonka művész, a műsor a következő, Szabó Ferenc Moldován rapszódia, Dvorzsák Gordonka verseny, Hacsatúrián Állarcos bászvic és Dükká Dűvészinas.
1: Jó mulatást!
0: Magának is!

0: Nála mai megvalósulnak, jöjjön el hozzánk! Arany, ezüst, drágakő, márkás órák, karkötők nagy választékban. Órák, ékszerek, szakszeri javítása jótállással.
1: Szabó Szentkúti órásnál Pesszentlőrinc, Ullőjút 125, Hősök szobrával szemben.

Az oktogon tér sarkán áll egy óra, a mutatója sosem pihen. A kis mutatót követi lihegve, és szól pihegve, most elcsipem. Mikor 12-höz ők elérnek, egymásra néznek, szemük kigyúl. A nagy mutató súgja rég követtem, és önfelettem hozzá simul. A kis mutató szól, ó, hagyjunk kérem, már volt egy férjem, ki üldözött. Ketten laktunk egy szorony.

deerne, was if you fear ye, maar elle wil. En een morotje kijk je mag avon, in den oravon, het werd uwe. Az elválások néha napján késik, hogyha nem nézik, az én sötét. A házas párnak lett egy kis lurkója, perc mutatója, már is megy el. Most érte dolgozik már mind a kettő,

a tanulság jó emberek, az a tízőt, aki megegöt, ne lépjen a pódiumra fel. Az a tízőt, menjen félhez, minimum egy vénkecskéhez, jobb ha ő, mint mama szeret.

A mai német hadijelentés így hangzik. A Fekete-tenger északi partján és a Don középső folyásának vidékén fekvő szovjet légitámaszpontokat bombázott. Harci gép alakulatok támadásokat intéztek az arcvonal középső szakaszán, és a Vohottól keletre fekvő vidéken vasúti szállítmányok és vasúti összekötetések ellen. Erős harci gép alakulatok világos nappal gyújtó és romboló bombákkal árasztották el Moszkvát.

réges-régen hajdanában együtt jártunk iskolába, a krém is, és én is. Óben, óben jó. Hogy mi egymást el nem hagyjuk, azt egymásnak megfogadtuk, a krém is, és én is. Katakató. Nem volt még két ilyen gimpli, együtt jártunk, mint két

Urriaxi, urriaxi, nunca se espató. Ott csináltunk társas céget, megjarattál le is íget, a krén is, és én is, ove, ove, jó. Egy néhányszor így megbuktunk, egy kis pénzt is félredugtunk, a krén is, és én is, mikapasztató. Összenéve rosszba jóban, együtt ültünk a markóban, együtt

Azt mondtuk, hogy ez nem élet, legyünk inkább feleségek. A Krén is, és én is. Óve, jó! Házas élet, környi drága, csináljuk kompániába a Krén is, és én is.

0: Nem sokára jött a gólya.
1: Vajon ki az okozója, a krémis és én is? Ó, bejó.
0: Örvendünk a kisbabának, és kitettük ma papának, a krémis és én is.
1: Mit kattattok?

jött egy édes kiskutyám, és a kiskutyám után minden szomtédom lakását összejártam. Egy kislányhoz is bejárt, és az ötlet jól bevált, kiskutyám

Saga, csak egy begin. Érted, imád megint. Mit ér a rumba, ne légy garumba, babám, gyerünk már. A módi máma, valódi dáma, megint begint jár. Drága, csak egyet incs. Jó egy begin bilincs. Ne járj a frimbe, hisz egy bikinbe, bent van minden finn. Most, drága, csak egy bikin.

Balaton Lelle legdisztingváltabb üdülőtelepe Fabini panzió. Óriási árnyos park, saját fövenyes strand. A szobákban hideg-meleg folyóvíz, országos hírű konyha. A kertkávéházban esténként elsőrendű zene.

0: Kis csónakom ott dallangyetel, és benne a szerelmünk ébredel. Pesten a parton cigányzene szól, a vízben még a ponty is udvarol.
1: Mikor a csónakba simul egy apfodor, tudom, hogy drága, te én hozzám tartozol. Kis csónakom a Dunán lengedez, és benne a szerelmünk

0: És csónakom a Dunán lengedez, és benne a szerelmünk ébredez. Pesten a parton cigány zene szól, a vízbe még a pont is udvarol.
1: Mikor a csónakhoz sérül egy hasznodó, tudom, hogy drága te én hozzám tartozol.
0: És csónakom a Dunán lengedez,
1: és benne a szerelmünk ébredez.

0: rádió Budapest 2 és a telefonhírmondó. Kedves hallgatóink, a rádió zenekar hangversenyét közvetítettük. Tényel, díszeit szól.
1: Achtung, Achtung! Hier ist die Sendestelle Berlin. Im Boxhaus. Auf Welle 400 Meter.

0: Éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Én vagyok a varázsló, a két szemem varázsló. Gyertek elő, gyertek, serben lakó lelkek.
2: Ihol van az árpa, magyar föld áldása?
3: Én a komló vagyok, nyugodalmat adok.
4: Cserélesztő a nevem, én a sert megérlelem.
5: B1 vitamin Ö, egészség és erő.
2: Öltözködtem fehérbe, én vagyok a fehérje.
6: Itt a szénsav koma, nem nyugszik ez soha.
7: Kalória kell néked, ettől hevül a véred.

0: Máros né, hozzám hollan édes.
1: Csak kár, hogy az édes már 80 éves.
0: Én legszívesebben van lefeküdnék, de inkább egy kocsmában még. Juhé!

0: Mibe kerül egy örökíró?
1: Amerikában 12 dollár, Svájcban 41 frank, Magyarországon csak 88 forint.
0: Mit kap minden Akron örökíróhoz?
1: 4 éves garancialevelet ad a vezérképviselet.
0: Hol kapható az Akron örökíró?
1: Kapható az ország minden szaküzletében. Vezérképviselet, György Imre, Budapest, Deák Ferenc utca 15.
2: Ezután csak Akron örökírót használhatsz.
3: Szép a lakás, annyi biztos, csak hogy minden nagyon piszkos. Ajtó, ablak, tepsi, kondér, segít, drága házi tündér.
4: Jegyezzed meg gyorsan ezt hát. Vim, megtisztít vasat, deszkát, rezet, csempét, üveget. Aki egyszer megismerte, a Vim előtt országszerte leveszi a süveget.

az, aki egyet lép, egyet néz, egyet szól, s már viharokat támaszt? Ki az, aki percenként megkérnek, és eddig még sosem adott választ? Ki az, aki egy férfit, tíz férfit, száz férfit úgy csalogat magához? S akit ezért minden nő

rózsaszál. Hajlik erre is, arra is, számára nem volt és nem lesz korhatár. Ki az, aki egyet lép, egyet néz, egyet szól, s már viharokat támaszt? Ki az, akit percenként megkérnek, és eddig még

lasso mindenütt a zeng. Látom, ragyogó szemét, el nem árulom nevét. A hallgató, a kisfülén, vagy tán hangszórón jön zenét, engedelmet kérek újra én. Szerelmet vallok magának rádión, rádión, rádión.

whistle and bloom for you. Loop on cat.

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the gramophone radio.
2: Octogon kávéház nyári dependance. Autósok romantikus oázisa. Idillikus pihenőszobák, hideg-meleg ételek, bel- és külföldi italok, zene, polgári árak.

falu végén kurta kocsma, ott is nagy a bum, a pakliban nincsen kum. Oda rúg ki a szamosra minket a tulaj, mert a szeknél soha sincs baj. No de lesz még a ridikülbe, meg a zsebünkbe finom dohány. Lesz még üres a markó, bis morgen tartó murimokány. Rossz ez az élet, silány, ne mondja, ne mondja, hallod, de körös silány. Lesz még a ridikülbe, meg a zsebünkbe finom dohány.

Kőrösilány, ejje, ejje, hallod-e kőrösilány? Lesz még a ridikülbe, meg a zsebünkbe, finom dohány.

ez az élet király. Hallod e körök király? Lesz még a rizsikülbe, meg a zsebünkbe finom dohány.

0: Imádko stál Émar Desdemón.
1: Otello! Otello! Tudod, hogy mennyire szeretlek?
2: Hova megy?
1: Engedjenek! Engedjenek!
0: Megöllek!
1: Engedjenek, kérem!
3: Vász szerkesztő úr! Engedjék be, kérem! A színház és mozi munkatársának mindenhova szabad a bejárás.
4: Ezért a színház és mozi mindenről tud, ami a színházi világban történik.

ének, szegény magyar hazám. Énekli Mrs. Reha, Mrs. Gajdos, Mrs. Draski, Mrs. Nimenfra, Mrs. Jelenfi és Mr. Gajdos. A 1940-es év, új év.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Ne csodálkozzon! Ami érdekes a világon történik, arról írásban és képben beszámol a Dolgozók világlapja. Tudomány, szórakozás, humor, rejtvények, sporthíradó. Egész heti szórakozás nyújt. Minden család heti lapja, a Dolgozók világlapja.

Az ország népe sorsdöntő lépés előtt állt. Új vezetőket, új képviselőket fog választani. Mindenkinek tudnia kell, kit küldjön érdekei védelmében az országgyűlésbe. Neked is döntened kell. Ha elnyomatást, szegénységet, szenvedést akarsz, szavazz a reakcióra. De ha szabadságot, jólétet, boldogságot akarsz, akkor szavazz a nemzeti alapon álló, mindig a népért küzdő pártra, a Magyar Kommunista Pártra.

0: a gyomrom, ehhez nem jódolom. Szerencse, hogy unikumtól gyorsan meg is gyógyulom. Ez nem gyógyszer ám, de mégis minden bajra jó nagyon. Épp ezért jó kedvel mindig ezt dúdolgatom.
1: Ha de az unikumnál jobb titokom nincsen, csak egyet nincsen. Gyönyörű kincsem, s már jön a pincér, hogy egy kortot elhevítsen, s kedre derítsen.

0: legyet, poloskát, bolhát, mojt, svábot, mindent írt, kura, tox, rovarirtó permet.
1: Ez a két mafla nem tud semmit se elintézni. Na de most én a kezembe veszem a dolgot! Aztán?
2: Aztán lesz pénzünk. Rakásra, mosásra, lakásra.
1: Ez bizony, babám, láb, szemem és pár.
2: Ez gubám, szabóra, ez dohány, adóra.
3: Csúszókok, Abi, Popovics!
1: Szemembe néz, a pakli kész, légyberész, szikremész, nem kell ahhoz semmi ész.
3: Szemembe néz,
2: igen nehéz,
3: így beszélsz, úgy beszélsz, holnap...

ez a kis nóta arról szól, szerelem mindig kell, mikor egy kis nőnek tetszik, csak ezt tudom el. Nem kell az udvarlás, a beszéd nyúlik, az idő múlik, és hogyha nincsen más, akkor sincsen baj, tudni.